0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi, de a

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem manna. Bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

Okay. Okay, rendben. Kaja. Rockstar vagyok, ez az élet menetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Mivel sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejt.

0: Szóling, mondink, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyetre.
1: Bass 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Súlyos milliárdokat vesz ki a zsebünkből a hőség, egyre több településen korlátozzák a vízfelhasználást. A 24. órában vannak a dinnyetermesztők. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Legalább 50 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek az extra hőség okozta válsághelyzet kezelése. A miniszterelnök szerint sok pénzt emészt fel az importáram, amire a paksi atomerőmű utolsó még működő blokkjának lekapcsolása után lesz igazán szükség. Magyar Péter elmondta, erre kedden vagy szerdán kerülhet sor, várhatóan akkor rapad a kritikus szint alá a Duna. Hozzátette, számít az ipari nagyfogyasztók önkorlátozására és arra is, hogy a háztartásokban is takarékoskodnak majd az energiával. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízfelhasználást, így például Nógrádban, Zalában és Hajdúbiharban is. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség segített. Kiszáradtak a kutak a Nógrád megyei Ecsegen, két utcában, ott palackozott vizet kaptak a helybéliek. Magyar Péter kormányfő ismételten azt kérte, segítsük a zavartalan vízellátást, ami most a legfontosabb érték. Így fogjuk vissza a locsolást, és akinek van odahaza, az ne most töltse fel a medencéjét. A fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a dinnyét az áruházláncok múlt hónapban. Ha nem lesz változás, a gazdák egy része felhagy a termesztéssel, és ez senkinek sem lenne jó, mondta a rádiónknak a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke Göcé Mátyás.
2: Ha ilyen alacsonyan vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és tegyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: Ismét sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten az utakon. Egy összeurópai akcióhoz csatlakoznak a száguldozók kiszűrése érdekében. A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok itthon is. Négy ilyen karambolból általában három rendre végzetes vagy súlyos sérüléssel zárul. Ma napsütés viheti a főszerepet, az égen csak kevés gumoly és fátyol felhő jelenhet meg, esőre nem kell számítanunk, legfeljebb északnyugaton bukkanhat fel egy-egy zivatar. Délutánra 36 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Holnap és hétfőn is maradhat a száraz napos idő, bár az északi határ közelében néha meghízhatnak annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar alakuljon ki. Kedden és szerdán szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, miközben a hőmérők akár 41 fokot is mutathatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Indul a Bass Life! Információk az egészséges életről, környezetvédelemről, digitális világról. Ez a 96.4 Bass FM. Bass FM.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Sziasztok, Árpi vagyok, és az itt a Bass Life. Mai adásunkban a digitalizációról lesz szó, illetőleg mindenről, ami a digitalizációval, illetőleg annak hatásával összefüggésben, akár a munkavilágára, akár az életünk egyéb területeire kihat. Vágjunk is bele! A digitalizáció hatásai a munkavilágának jövőbeni változására, szellemi és fizikai területeken. Ez szerintem sokak számára érdekes lehet, tekintve, hogy a COVID-19 eleve átalakította a munkapiacokat. Ebben az anyagban a munkavilágának a jövőbeni változásával, illetőleg ezek hatásaival fogunk foglalkozni, melynek motorjai a mindent átható digitalizáció és a technológiai eszközök összeköttetése, illetőleg azok kommunikációja. Vajon milyen új meghatározó kihívásokkal kell számolnunk a következő évek során a szellemi és a fizikai munkakörök tekintetében, illetőleg ennek mi az oka? A változás fő oka, hogy a technikai forradalomnak köszönhetően, amit az ipar 4.0-ként szoktunk emlegetni, egyre gyorsabban változnak az igények és az elvárások mind a szolgáltatás, mind a gyártás, mind a telekommunikáció, az oktatás és persze nem utolsó sorban egyéb más területeken egyaránt. Az elmúlt 20 évben ez kiválóan megfigyelhető volt, kezdve a mobiltelefonok elterjedésével, az internet megjelenésén, a vezeték nélküli hálózatok folyamatos fejlődésén át, az okostelefonok szinte mindent elsöprő integrált kihasználtságáig. Ezek a változások teljesen más világot teremtettek természetesen mind a munkaerőpiaci környezetben, mind a privát életünkben. Az újítások alapjaiban átalakították mára a munkaadók és a munkavállalók igényeit, illetőleg a munkamódszereket egyaránt. Ahogy a munkaköröket, illetve az ahhoz kapcsolódó készségeket, elvárásokat és a munkakeresés platformjait is. Most pedig azt kérdezhetjük, hogyan tovább. Nézzünk néhány példát arra, hogy milyen tendenciák befolyásolják egyre mélyebben környezetünket, és ezáltal a jövő munkaerőpiaci szegmenseit is. Az okostelefonok használata és folyamatos fejlődése a privát és az üzleti életben már vitán felül áll. A szolgáltatók az adatfolyam növekedése miatt a hálózatok minél jobb és minél gyorsabb fejlesztésén dolgoznak nap mint nap, illetőleg évről évre. Az Internet of Things, vagyis az IoT világában egyre több eszköz képes egymással kommunikálni, és a virtuális valóság óriási távlatokat nyithat a gyártás, a szolgáltatások, illetőleg egyéb más területeken. Dióhéjban milyen változások várhatóak? A mindennapi élet vívmányai mellett a munkavilágában ezzel összefüggő, elsősorban szervezeti változások jelennek meg. A munkaerő a mai formájában nem fedi le a következő években keletkező igényeket. Például a munkafeladatok egyértelműen átalakulnak. A technológiai változások miatt a munkaerő igénye alaposan megváltozik. Az intelligens gépek terjedésének következtében valószínűleg csökkenni fog az állandó alkalmazottak száma. A projektek megvalósításához időszakosan lesz szükség speciális tudásra, így várhatóan nő a szerződéses állománnyal megszerezhető know-how, illetőleg a projekt alapú működést külsős, szabadúszó specialistákkal fogják megvalósítani a jövőben. A fejlett országokban mindenképpen egy előregedő munkaerőpiaccal kell számolni. Miközben a globális, helytől független elektronikus munkavégzés dominanciája egyre jobban növekszik. Generációs kihívások a digitalizáció által felerősítve. Tapasztalataink szerint azonban egyébként ugyanilyen kihívást jelent a vállalatoknak a munkaerő generációs heterogenitása is. Feldolgozni azt, hogy a technikai változásokkal együtt a munkavállalók preferenciái, az eszközök kezelése és ezekből adódóan a munkafolyamatok másfajta menedzselése is kikerülhetetlen, jelenleg komoly kihívásokat vet fel az idősebb generációk soraiban. Az 1960 és 1995 vagy 2000 között születetteknek a szakirodalom három csoportja osztja: digitális migránsoknak, digitális benszülötteknek, illetőleg digitális függőknek nevezi őket a szakirodalom. Az asztali számítógépek világával megismerkedő nemzeték másképp áll a mai és jövőbeni technológiai kihívásokhoz, mint azok a személyek, akik az internet kialakulásakor és azután nőttek fel. De talán még nagyobb a különbség azok esetében, akik már annyira ebben szocializálódtak, hogy elképzelhetetlen számukra az, ne jelenjék meg a csúcs technológia a munkában, illetőleg a magánéletben egyaránt, állandó jelleggel. Mindenképpen ajánlott lenne ezeknek a generációknak az egymás iránti érzékenyítése, hiszen még mindhárom generáció jó ideig jelen jelen lesz a munkaerőpiacon, miközben a technológiai fejlődés és annak hatásai egyre, csak egyre jobban előre és előre haladnak. A szellemi munkakörökben valószínű az alábbi változások fognak bekövetkezni, ha a jövőt nézzük. Eltűnnek az eddigi szakmák, és újak keletkeznek helyettük. Ilyenek lesznek például a könyvelő, illetőleg a bankfióki alkalmazottak. Az automatizálás és a folyamatokban kisebb alkalmazotti létszámhoz, vagyis smaller headcount vezethet. Ennek megfelelően a kiszervezett állomány növekszik. A laposabb szervezetek, illetőleg korcsapata az értékteremtésre koncentrál majd a jövőben. A tanácsadók és a szabadúszók segítenek be egyre többször a speciális témákban, a projekt alapú működés külső specialisták bevonásával nagyobb arányban fog megjelenni. Az új munkamegosztás alakul ki a szabadúszók, a tanácsadók és a core csapat együttműködési felelősségei között. Földrajzilag eltérő helyről történő munkavégzés is növekedni fog, ahol a fenti csoportok virtuálisan alkotnak majd egy egységet. A fizikai munkakörök sem maradnak változatlanul. A kétkezi munkások környezetében több high-tech lesz, mint egy menő belvárosi irodában. Teljes gyárakat lehet majd virtuálisan felépíteni egy olyan jövőbeni termékhez, ami szintén még csak a tervezőasztalon létezik. Szoftverekkel az is meghatározható lesz, hogy egy adott alkatrész legyártásához milyen gyártóeszköz szükségeltetik, és szimulálni lehet azt is, hogy mennyi munkás milyen módon álljon majd a futószalagoknál. Az okosgyárakban nem lesz szükség próbagyártásra, és 80%-kal gyorsabban tudják átállítani a gépsorokat, ha más termék gyártását kell elkezdeni a jövőben. És mi van a munkakörnyezettel? Végül ejtsünk pár szót arról, hogy a munkakörnyezet is szinte teljes átalakuláson megy át a pár évvel vagy pár évtizeddel ezelőtti megszokotthoz képest. A legjellemzőbb változások a következők. A munkahely egyre jobban meghatározó közösségi térré válik. A munkavállalókat és kényelmüket különféle érzékelő szenzorok fogják figyelni és kiértékelni a munkájuk során. Ugyanakkor fejlődik a workplace design és a lazító terek, a flexibilis terek jönnek létre. Új design és új funkciók kialakítását jelennek meg az irodában. A munkai ambient média, a felületek dekorálása és azok integráló szerepe a vállalati kultúra terjesztésében nélkülözhetetlenné fog válni. A connected workplace, vagyis a távoli összeköttetéssel végzett munka dominanciája mindenképpen előtérbe kerül és egyre erősebben megvalósul. Okos, intelligens épületek egyre alaposabb kialakítása pedig a fenntarthatóság jegyében fog történni. Az employer branding katalizáló szerepe a folyamatokban. Vagyis ebből az következik, hogy a digitalizációból a munkahelyek világa sem marad ki. Az employer brandingnek fontos szerepe van a katalizációban, hiszen rendkívül széles eszközrendszer áll a rendelkezésére az egész munkáltatói ciklus során. Az HR-nak, vagyis magyarul HR-nek és a kommunikációnak még inkább válvetve szükséges dolgoznia azon, hogy hogyan tudjuk az értékeket áttenni, illetőleg érteniük kell a digitális eszközök működését, azok hatásait a munkaerőpiaci és belső kommunikációra is. A HR folyamatoknak, az átadni kívánt tartalomnak és az információ csatornáknak illeszkednie kell a modern kihívásokhoz. A felgyorsult világban a HR saját magával támasztott szerepét is ennek megfelelően érdemes célirányosan fejleszteni.

ilyen a biznisz, te is osztani mész, biztos finomabb az ottani, és csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani éznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani éz.

0: Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a digitalizáció folytatása. A mai témánkban mindenről beszélünk, ami a digitalizáció akár a munkahelyre gyakorolt hatására, akár a privát életre gyakorolt hatásával érinti. Vágjunk is bele, illetőleg folytassuk az előzőkben elkezdetteket egy másik témával. Az emberek transformációja hogyan változtatja meg a digitalizáció a munkahelyeinket? A digitális transformáció elsősorban az emberekről szól, nem a technológiáról. Az új technológiák bevezetése kiváltja az emberekben a védekezési mechanizmusokat. Ebben az anyagban igyekszünk választ keresni arra, hogy miért történik meg, miként tudjuk ezt elkerülni, illetőleg hogyan tudjuk a jövő álló munkahelyeket kialakítani az emberek számára. Manapság egyébként bármilyen technológia megvásárolható és bevezethető, de a bevezetés sikere attól is függ, hogy hogyan fogadja, illetőleg hogyan használja majd az új technológiát a csapat, illetőleg felvett emberek köre. Sok esetben egyébként a csapat ellenállást tanúsít egy új technológia iránt, legyen szó akár egy szoftverről, akár egy robotizált gyártósorról. Ennek az ellenállásnak különböző okai lehetnek, leggyakrabban egyébként két dolog áll a háttérben. Szűk látókörűség, tesszük fel a kérdést. Az egyik magyarázata az ellenállásnak az, hogy az emberek inkább nyűgnek és plusz munkának élik meg a változást. Egyszerűen nem látják azt, hogy miként segíti az új technológia az ő, illetőleg a környezetük munkáját. Azt gondolhatnánk, hogy ez tulajdonképpen az emberek szűk látókörűségét jelenti, ám ez korán sincs így. Ez elsősorban az adott cég vezetőinek mulasztása, mivel ugye nem vonták be idejében a csapatot a folyamatokba. Hála Istennek egyébként könnyebben kezelhető ez az eset az ellenállásnak, mint a legtöbben ezt hisszük. Ha inkább racionális emberekkel állunk egyébként szemben, akkor érdemes számokkal meggyőzni őket. Mennyivel lehet növelni a hatékonyságot, a hosszú távon mennyivel csökkenhet egyébként az ő munkaidejük, mennyivel növekedhet az ár és milyen új piaci szegmenseket lehet ezáltal megnyitni, és így tovább, és így tovább. Ellenben, hogyha olyan emberekből áll a csapat, akik emocionális alapon hoznak döntéseket, akkor érdemes inkább erre hatni. Magyarázzuk el, hogyan illik az új technológia a cég hosszú távú víziójába, illetőleg hogyan vezethet a bevezetés egy jobb ügyfélélményhez számukra. Sőt, egyébként mindkét módszert vegyesen lehet használni, és ez mindig egy egészséges és nyílt vállalati kultúrára utal, ha a teljes csapat tisztában van mind a számokkal, mind pedig a kitűzött célokkal. Az egészen biztos, hogy a vezetői végszó jogával élni a döntéshozatalkor, és az ellenállást nyers elővel eloszlatni a legrövidebb út a kudarchoz. A csapat ilyenkor a legjobb esetben csak motiválatlan lesz, a legrosszabb esetben pedig egyenesen akadályozni fogja a projekt sikerességét. A másik fő ok a változástól való félelem. Tehát az ellenállás másik és jóval összetettebb oka ugye a technikai változástól történő félelem. A technológia olyan mértékben megváltoztatta már eddig is a világunkat és vele együtt a munkahelyeinket, hogy ez a félelem kétségkívül megalapozott a dolgozók szemszögéből. A továbbiakban egyébként ez a téma előtérbe kerül jobban. A technológia ugye átalakítja a munkahelyeinket, erre már kitértünk most ebben a tanulmányban. Egyre több munkahelyet részben vagy teljesen automatizáltak a technológia segítségével. Például az ügyfélszolgálati és telemarketing munkákat a legtöbb helyen mára már kiváltották a chatbotok és a robothívások. Például Írországban 2018-ban teljesítette első sikeres kézbesítését a Postman Pedrig nevű drón. Veszélyben vannak az újságírók is, a tartalomgyártást teljesen feltetére állította a robotriporterek megjelenése. A Forbes Bertie vagy a Washington Post Heliograph mesterséges intelligenciája már több százezer cikket írt a 2017-es megjelenésük óta. Egyelőre főként a számintenzív tartalomban, ilyenek például a pénzügyi cikkek, illetőleg a sportriportok jeleskednek ezek a botok. Az oknyomozó újságírásig még el kell telnie egy kevés időnek, de figyelemfelkeltő tematikus cikkekben már egészen jó, például a fake news. Felkészülnek a bolti eladók, illetőleg az online vásárlás évről évre egyre nagyobb szeletet hasít ki magának a kereskedelmi tortából, ami alatt egy COVID-19 féle pandémia csak begyújtotta a turbomotorokat. Ez különösen igaz volt a kényelmi vásárlások esetére, az élmény vagy luxus vásárlásokkal szemben, amiket továbbra is inkább személyesen végeznek az emberek. A kényelmi faktor egyértelműen az online vásárlás mellett szól, de a térhódításához egyéb más innovációk is hozzájárulnak. A virtuális otthoni asszisztens tulajdonosok 36%-a vásárolt már a készüléke segítségével, de egyre gyakrabban találkozunk kiterjesztett valósággal, AR, vagyis Augmented Reality rendelkező üzletekkel, amik pont az élményvásárlást próbálják meg az online térbe mozdítani, illetőleg oda áthelyezni. De még a modellek és a színészek sincsenek teljes biztonságban, gondoljunk többek között a deepfake média tartalmakra. A deepfake egy olyan szintetikus kép vagy videó, amelybe beleillesztik valakinek a mesterséges hasonlását. Egy mesterséges intelligencia a célszeméről készül több ezer felvételt, illetőleg elemet, majd pixelenként megépíti a hasonlását. Sőt, lassan ott tartunk, hogy már nem csak képeket, hanem teljesen meggyőző videókat is tud generálni, figyelembe véve az alanygesztusait is. Egyelőre a deepfake-et inkább politikusok és hírességek lejáratására próbálták meg eddig használni, de közeledik az a pont, amikor a modellek helyett deepfake-ek lesznek a plakátokon, vagy színészek helyett a reklámokban, vagy a filmekben is. Itt egyébként még hozzátenném, hogy a deepfake nem összetévesztendő a filmekből ismert CGI-jal. A Disney többek között dollármilliárdokat költött arra, hogy tanulmányozza a Carrie Fisher mozgását és mimikáját, majd egy Leila hercegnő kosztümmel ellátva a számítógépes segítséggel, de manuálisan beillesz a legfrissebb Csillagok háborújába. Pár éven belül egyébként egy deepfake algoritmus valószínűleg egyetlen nap alatt megoldaná ezt a helyzetet. Egyébként, ha már ez így szóba került, a CGI animátorok is izgulhatnak, ha itt tartunk. A legnagyobb esélyben egyébként azok a szakmák vannak, amik könnyen lebonthatóak és kiszámíthatóak, és nem szükséges hozzájuk a különösebb szakképesítés. A The Future of Employment reportja szerint többek között azok a szakmák fenyegetettek, ahol a lépések állandóan ismétlik egymást, kiszámíthatóak és könnyen lemásolhatóak és elemekre szedhetőek. Ilyenek például a telemarketinges, az órajavító, a hitelügyintéző, a pénztáros, a hentes és mészáros szakmák, munkanélküliség vagy adaptáció. Nem véletlen egyébként, hogy az emberek tartanak
1: ugye az automatizációtól,
0: de valami tényleg megalapozott a félelmük, hogy munkanélkülivé válhatnak? Bár kétségkívül vannak esetek, amikor valaki a munkáját átvette a technológia, és így a megélhetés nélkül maradt, történelem és a jelenlegi trendek is inkább azt mutatják, hogy ezek a munkahelyek nem megszűnnek, hanem sokkal inkább átalakulnak. Amikor a 20. század elején a belső égési motorok és az autók mindenki számára elérhetőek lettek, egy teljes iparág szűnt meg. Kocsisok, hintógyártók, patkolókovácsok ezrei vesztették el hirtelen a munkájukat, de az autóipar ugyanakkor munkákat is teremtett, lényegesen többet, mint amennyi a megszűnt a közlekedési szokások átalakulása miatt. Megjelentek többek között a gyárak, benzinkutak, autómosók, vagy akár az autós vendéglők, illetőleg a mozik is. Napjainkban egyébként ugyanez a folyamat zajlik le. A robotizálás, vagyis a mesterséges intelligencia több millió munkahelyet tesz feleslegessé, elemen rengeteg új szakma jelenik meg a piacon. Az Egyesült Államokban 1980 óta 3,5 millió munkahely szűnt meg az internet és személyi számítógépek megjelenése miatt. Ugyanebben az időszakban viszont 19 millió új munkahely keletkezett. A mostani technológiai forradalom egy dologban viszont lényegesen eltér az autóipari forradalom idei átalakulásától. A 20. század elején ugyanazokkal a készségekkel el lehetett helyezkedni egy új szakmában. A kocsisból sofőr, a hintókészítőből autógyári munkás, a patkolókovácsból autószerelő lett minimális képzéssel. Napjainkban viszont a megszűnő és újonnan létrejövő szakmák között sokkal nagyobb a szakadék. Nem válhat az összes ügyfélszolgálati munkatársból programozó vagy postásból drónlogisztikus. Carl Benedict, Frey és Michael A. Osborne, a The Future of Employment szerzői egyébként kiszámították azt tanulmányokban, hogy melyik munkakörök vannak legkevésbé veszélyeztetett helyzetben. Ilyenek a szociális munkások, foglalkozási terapeuták, koreográfusok, az orvosok, a sebészek, a lelkészek és a papok. Remélem érdekesnek találtátok a témát, én mára megköszönöm a figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, sziasztok! So fair.

in a safe that I don't even wear. 96.4 Beats FM. Rap, hip hop, R&B.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bíz FM. Hírek.
1: Hamarosan leállhat Paks, jönnek a szélerőművek. Sok a betöltetlen tanári állás. Ma van az anyateljes táplálás világnapja. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Zöld utat adott a kormány a szélerőműveknek. Magyar Péter miniszterelnök Pakson bejelentette, a következő években mintegy 4000 megawattnyi új zöld energia kapacitás létesülhet, amelyet jelentős hálózatfejlesztés is kísér. A kormány fő közölte azt is, hogy a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan kedden vagy szerdán tervezetten le kell állítani a paksi atomerőmű utolsó működő blokkját, az ország energiaellátása azonban továbbra is biztosított. Már minden üres pedagógus álláshely elérhető a Klemensberg központ honlapján, jelezte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint sok megkeresés érkezik álláskeresőktől, akik így már látják, hogy hol milyen tanára van szükség. Hangsúlyoztam, a munkatársakat az intézményvezetők választják ki, és ez a felület abban segít, hogy egymásra találjanak az iskolák és a jelöltek, hiszen jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. Megverte a kalauzt egy utas az egyik Bécsbe tartó vonaton, azután rontott rá, hogy elkérte a jegyét. Többször is megütötte, aztán megfenyegette, hogy megöli. Még a helyszínre érkező rendőrökkel is ordibált. A tatabányai járásbíróság szerint tartani lehetett attól, hogy elszökik, ezért egy hónapra letartóztatták. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszakért vonják majd felelősségre, akár börtönbe is küldhetik. A csecsemőknek az anyatej a legfontosabb táplálék úgy fél éves korukig. Erre hívják fel ismételten a figyelmet az anyatejes táplálás világnapján. Ez ma esedékes. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét Várfa Avi Mariannát hallják.
2: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: Ma nem sokat takargatják a felhők a napot, többnyire derült, száraz időre készülhetünk. Csapadék legfeljebb az észak-nyugati határszélen fordulhat elő. A szél időnként megmozdulhat, de a lényeg, hogy marad a hőség, délután 36-39 fokot mérhetünk. A folytatásban is kitart a kánikula. Holnap és hétfőn sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhővel, és legfeljebb északon lehet egy-egy frissítő zápor vagy zivatar. Kedden és szerdán aztán még szárazabb és forróbb idő jöhet, helyenként 41 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper szombatot és kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, csapjunk bele a hétvég első napjába, jön Dash, Winnie Pooh, itt a kedvenc rádiótokban.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B egészen erősen nyitott a US listákon Doja Catnek a Woman című dala, a US Rhythmic Airplay-en első helyen, a US Pop Airplay-en első helyen, a US Hot R&B listán a második helyen, emellett nyomott egy háromszoros platinát, jön tehát Doja Cat, Woman.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B.
1: Megyünk tovább két hazai előadóval, az egyik Pifu, a másik pedig Marics Peti, és hát rengeteg huncut, elrejtés, üzenet és információt találta a következő dalban. Nagyon-nagyon népszerű, nagyon szerették a párosnak ezt a dalát, érkezik tőlük a Schwindler. Itt a 96.4 Bass FM-en, és ez speciálba az anyukáknak.
2: Itt egyet üttök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
3: Súlyos milliárdokat vesz ki a zsebünkből a hőség, egyre több településen korlátozzák a vízfelhasználást, a 24. órában vannak a dinnyetermesztők. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Legalább 50 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek az extra hőség okozta válsághelyzet kezelése. A miniszterelnök szerint sok pénzt emészt fel az importáram, amire a Paksi atomerőmű utolsó még működő blokkjának lekapcsolása után lesz igazán szükség. Magyar Péter elmondta, erre kedden vagy szerdán kerülhet sor, várhatóan akkor rapad a kritikus szint alá a Duna. Hozzátette, számít az ipari nagyfogyasztók önkorlátozására és arra is, hogy a háztartásokban is takarékoskodnak majd az energiával. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízfelhasználást, így például Nógrádban, Zalában és Hajdúbiharban is. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség segített. Kiszáradtak a kutak a Nógrád megyei Ecsegen, két utcában, ott palackozott vizet kaptak a helybéliek. Magyar Péter kormányfő ismételten azt kérte, segítsük a zavartalan vízellátást, ami most a legfontosabb érték. Így fogjuk vissza a locsolást, és akinek van odahaza, az ne most töltse fel a medencéjét. A fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a dinnyét az áruházláncok múlt hónapban. Ha nem lesz változás, a gazdák egy része felhagy a termesztéssel, és ez senkinek sem lenne jó, mondta a rádiónknak a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke Göcé Mátyás.
4: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és tegyen továbbra is magyar görögdínje a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
3: Ismét sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten az utakon. Egy összeurópai akcióhoz csatlakoznak a száguldozók kiszűrése érdekében. A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok itthon is. Négy ilyen karambolból általában három rendre végzetes vagy súlyos sérüléssel zárul. Ma napsütés viheti a főszerepet, az égen csak kevés gomoly és fátyol felhő jelenhet meg. Esőre nem kell számítanunk, legfeljebb északnyugaton bukkanhat fel egy-egy zivatar. Délutánra 36 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Holnap és hétfőn is maradhat a száraz napos idő, bár az északi határ közelében néha meghízhatnak annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar alakuljon ki. Kedden és szerdán szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, miközben a hőmérők akár 41 fokot is mutathatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Spindler. Október 1-én fogja betölteni a 30. életévét, és már elég sok sikert tudhat magáénak. 2021-ben a MOW Awardon elvitte a legjobb regi előadást, illetőleg 2025-ben a MOW Awardon a legjobb karibi előadást is megnyerte. Jön Shenxia, Boss Up, itt a kedvenc rádiótokban.

0: szám. Kerületi klasszikus.
1: 96.4 Bass FM. Rap.

Utólag nézve nagyon meglepő, hogy a US Billboard Hot 100 listán csak a 23. helyen nyitott, a US Hot R&B hip-hop dalok között pedig csak a 11. helyen jön Dr. Dre, Snoop Dogg, The

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Robbantunk egy olyan videóklippel, amely a membránokat is megtáncoltatja. Érkezik nálunk az újdonsült Tamir Richman és pörög tőle a Million Dollar Baby. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en. Hangerőt fel!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bíz FM. Hírek.
1: Hamarosan leállhat Paks, jönnek a szélerőművek. Sok a betöltetlen tanári állás, ma van az anyateljes táplálás világnapja. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Zöld utat adott a kormány a szélerőműveknek. Magyar Péter miniszterelnök Pakson bejelentette, a következő években mintegy 4000 megawattnyi új zöld energia kapacitás létesülhet, amelyet jelentős hálózatfejlesztés is kísér. A kormány fő közölte azt is, hogy a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan kedden vagy szerdán tervezetten le kell állítani a paksi atomerőmű utolsó működő blokkját, az ország energiaellátása azonban továbbra is biztosított. Már minden üres pedagógus álláshely elérhető a Klemensberg központ honlapján, jelezte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint sok megkeresés érkezik álláskeresőktől, akik így már látják, hogy hol milyen tanára van.

0: szükség. Hangsúlyoztam, a munkatársakat az intézményvezetők választják ki, és ez a felület abban segít, hogy egymásra találjanak az iskolák és a jelöltek, hiszen jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. Megverte a kalauzt egy utas az egyik Bécsbe tartó vonaton, azután rontott rá, hogy elkérte a jegyét. Többször is megütötte, aztán megfenyegette, hogy megöli. Még a helyszínre érkező rendőrökkel is ordibált. A tatabányai járásbíróság szerint tartani lehetett attól, hogy elszökik, ezért egy hónapra letartóztatták. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszakért vonják majd felelősségre, akár börtönbe is küldhetik. A csecsemőknek az anyateja legfontosabb táplálék úgy fél éves korukig. Erre hívják fel ismételten a figyelmet az anyatejes táplálás világnapján. Ez ma esedékes. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét Várfalvi Mariannát hallják.
1: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, cukorbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget áll állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
0: Ma nem sokat takargatják a felhők a napot, többnyire derült, száraz időre készülhetünk. Csapadék legfeljebb az északnyugati határszélen fordulhat elő. A szél időnként megmozdulhat, de a lényeg, hogy marad a hőség, délután 36-39 fokot mérhetünk. A folytatásban is kitart a kánikula. Holnap és hétfőn sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhővel, és legfeljebb északon lehet egy-egy frissítő zápor vagy zivatar. Kedden és szerdán aztán még szárazabb és forróbb idő jöhet, helyenként 41 fokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper szombatot és kellemes pihenést mindenkinek. Érkezik egy magyar, konkrétan egy budapesti old school MC Gőz, és jön tőle a Te, itt a kedvenc rádiótok.

0: szeret. Ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet.
1: Tudod, mi a 96.4 BSFM? Rap!

95.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.

utólag is nagy elismerés Gingernek, rendkívül jó produceri munkát végzett, lassan-lassan közelíti a 7 milliós megtekintést, 2025. június 12-én droppolt, érkezik tehát VG Rézműves közösse, várj meg! Itt a 96.4 Bass FM-en, a kedvenc rádiót.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: 165 magasra nőtt, ellenben annál tehetségesebb, és az óriások közt tartják számon a hip-hop játékában. Ő nem más, mint Kendrick Lamar, kiegészülve AZ Chicky-vel, és a 2024-es GNX albumról érkezik a Peekaboo. Itt a 96.4 Biz FM-en. Na, ezt kapjátok ki.
2: Peekaboo, how'd you put them bookers in my chain? Peekaboo, 80 pointers like a Kobe game. Peekaboo, 7-6-2s, I'll make them plank. Peekaboo, popping out, you better smell my name.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Kedden vagy szerdán állhat le a paksi erőmű. Az önkormányzatok is takarékoskodnak. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Valószínűleg kedden vagy szerdán kell állítani a paksi atomerőmű utolsó üzemelőblokját, hangzott el a kormány főrendkívüli tájékoztatóján Pakson. Magyar Péter hangsúlyozta, tervezett leállítás következik, nincs nukleáris vészhelyzet. Hozzátette, folyamatosan apad a Duna, és egyelőre nem tudni, mikor jöhet fordulat. Így az sem látszik, mikor indítható újra az erőmű. Megismételtem, az ország energiaellátása biztosított. A miniszterelnök ismételten önkorlátozásra kérte a nagyipari szereplőket. Sorra jelentik be az önkormányzatok és a nagyfogyasztók, hogy csökkentik áramfelhasználásukat a délutáni és esti csúcsidőszakban. Magyar Péter miniszterelnök szerint a lakosság is takarékoskodik az energiával. Közben elhalasztották a jövő hétre tervezett rendkívüli parlamenti ülést is. Ruf Bálint, a miniszterelnökség vezetője visszavonta az erről szóló indítványt arra hivatkozva, hogy a hőség és a várható energiabiztonsági kihívások miatt a kormánynak is példát kell mutatnia az energiatakarékosságban. Ma elrajtol a 44. Lidl Balaton átúszás. A Ré Fülöp és Balatonboglár közötti eseményen a szervezők ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezető versenyigazgatója beszélt rádiónknak.
4: Több mint 200 vízi eszköz, ebből közel 150 vitorlás, aki az úszó folyosóban benne van. Durván 50 méterenként áll egy-egy hajó, ahol lehet kapni fissít és szöllőszokrot, vizet. Extra módon készülünk, rengeteg jeget is hozunk, rengeteg vizet adunk rajt előtt, és bízunk benne, hogy ez a extrém hőségben is egy nagyon kellemes kihívás lesz. A Balaton körülbelül 26-27 fokos vize, és utána pedig a megérdemelt dicsőség a Boglári parton.
3: Megdőlt a fővárosi melegrekord tegnap. Újpesten 39,4 fokot mért a Hungaromet. Ezzel megdőlt az 1921 óta fennálló július 31-i budapesti csúcs. Az országos rekord ugyan nem dőlt meg, de Győr Likócson is 39,4 fokot mértek. Így a két állomás adatai beállították az erre napra vonatkozó 1917 óta fennálló országos rekordot. Ma napsütés viheti a főszerepet, az égen csak kevés gomoly és fátyol felhő jelenhet meg. Esőre nem kell számítanunk, legfeljebb északnyugaton bukkanhat fel egy-egy zivatar. Délutánra 36 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Holnap és hétfőn is maradhat a száraz napos idő, bár az északi határ közelében néha meghízhatnak annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar alakuljon ki. Kedden és szerdán szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, miközben a hőmérők akár 41 fokot is mutathatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

90. Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Érkezik az egyik kedvenc sportom, a dalszövegből kiderül, hogy miért, és szerintem ezzel sokan vagyunk így. Tídeni Manuel, Yoga.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Az eredeti dal az 1995-ös R&B soul alkotás, a Whatever, amely Cadillac Dale nevéhez kötődik. Az ifjú tehetség egyébként nagyobb sikerre vitte. Az Egyesült Államokban 4-szeres platinát csinált, Kanadában 7-szeres platinát csinált, Ausztráliában pedig 6-szoros platinát. Mindemellett a chartokon is igen erőteljesen nyitott. A US Hot R&B dalok közül a Billboard listán szintén az első helyen, és a US Rhythmic RP listán Billboard szintén az első helyen érkezik az ifjú Jack Harlow és a Loving On Me, itt a 96 Base FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. Hírek.
2: Súlyos milliárdokat vesz ki a zsebünkből a hőség, egyre több településen korlátozzák a vízfelhasználást, a 24. órában vannak a dinnyetermesztők. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Legalább 50 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek az extra hőség okozta válsághelyzet kezelése. A miniszterelnök szerint sok pénzt emészt fel az importáram, amire a paksi atomerőmű utolsó még működő blokkjának lekapcsolása után lesz igazán szükség. Magyar Péter elmondta, erre kedden vagy szerdán kerülhet sor, várhatóan akkor rapad a kritikus szint alá a Duna. Hozzátette, számít az ipari nagyfogyasztók önkorlátozására és arra is, hogy a háztartásokban is takarékoskodnak majd az energiával. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízfelhasználást, így például Nógrádban, Zalában és Hajdú-Biharban is. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség segített. Kiszáradtak a kutak a Nógrád megyei Ecsegen, két utcában, ott palackozott vizet kaptak a helybéliek. Magyar Péter kormányfő ismételten azt kérte, segítsük a zavartalan vízellátást, ami most a legfontosabb érték. Így fogjuk vissza a locsolást, és akinek van odahaza, az ne most töltse fel a medencéjét. A fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a dinnyét az áruházláncok múlt hónapban. Ha nem lesz változás, a gazdák egy része felhagy a termesztéssel, és ez senkinek sem lenne jó, mondta a rádiónknak a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke Göcő Mátyás.
3: Ha ilyen alacsonyan vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut, a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és tegyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
2: Ismét sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten az utakon. Egy összeurópai akcióhoz csatlakoznak a száguldozók kiszűrése érdekében. A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok itthon is. Négy ilyen karambolból általában három rendre végzetes vagy súlyos sérüléssel zárul. Ma nem sokat takargatják a felhők a napot, többnyire derült, száraz időre készülhetünk. Csapadék legfeljebb az északnyugati határszélen fordulhat elő. A szél időnként megmozdulhat, de a lényeg, hogy marad a hőség, délután 36-39 fokot mérhetünk. A folytatásban is kitart a kánikula. Holnap és hétfőn sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhővel, és legfeljebb északon lehet egy-egy frissítő zápor vagy zivatar. Kedden és szerdán aztán még szárazabb és forróbb idő jöhet, helyenként 41 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Másik életben.
1: Tyler egészen sok dallal megalapozta már a hírnevét, de az az egyik mérföldkő volt az ő karrierében. Jön a Push the Start, a kicsi dél-afrikai lánytól. Itt a

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik a majd 400 ezres feliratkozó táborra bíró előadó Dash, és egy olyan nyári dal, amelyet Young Fly-jal közösen jegyez, és tulajdonképpen augusztus 4-én droppolt, de azt az időszakot, amikor megjelent, végigvezette egészen októberig, novemberig, és csak utána érkeztek hozzá konkurenciák, addig trending egy volt a magyar YouTube listán. Érkezik Dash Young Fly kombója, és az Oh Mama, itt a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Hamarosan leállhat Paks, jönnek a szélerőművek. Sok a betöltetlen tanári állás, ma van az anyateljes táplálás világnapja. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Zöld utat adott a kormány a szélerőműveknek. Magyar Péter miniszterelnök Pakson bejelentette, a következő években mintegy 4000 megawattnyi új zöld energiakapacitás létesülhet, amelyet jelentős hálózatfejlesztés is kísér. A kormányfő közölte azt is, hogy a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan kedden vagy szerdán tervezetten le kell állítani a paksi atomerőmű utolsó működő blokkját, az ország energiaellátása azonban továbbra is biztosított. Már minden üres pedagógus álláshely elérhető a Klemensberg központ honlapján, jelezte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint sok megkeresés érkezik álláskeresőktől, akik így már látják, hogy hol milyen tanára van szükség. Hangsúlyoztam, a munkatársakat az intézményvezetők választják ki, és ez a felület abban segít, hogy egymásra találjanak az iskolák és a jelöltek, hiszen jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. Megverte a kalauzt egy utas az egyik Bécsbe tartó vonaton, azután rontott rá, hogy elkérte a jegyét. Többször is megütötte, aztán megfenyegette, hogy megöli. Még a helyszínre érkező rendőrökkel is ordibált. A tatabányai járásbíróság szerint tartani lehetett attól, hogy elszökik, ezért egy hónapra letartóztatták. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszakért vonják majd felelősségre, akár börtönbe is küldhetik. A csecsemőknek az anyatej a legfontosabb táplálék úgy fél éves korukig. Erre hívják fel ismételten a figyelmet az anyateljes táplálás világnapján. Ez ma esedékes. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét Várfalvi Mariannát hallják.
3: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, cukorbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
2: Ma igazi forró nyári napra készülhetünk, sok napsütéssel, kevés gumoly és fátyol felhővel. Csapadék nem várható, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A szél időnként megélénkülhet, délután 36 és 39 fok között tetőzhet a hőség. A következő napokban sem nagyon kapunk enyhülést, holnap és hétfőn is marad a napos perzselő idő, legfeljebb az északi határ mentén pattahat ki zápor vagy zivatar. Kedden és szerdán tovább fokozódhat a kánikula, néhol 41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Ez hát 100 Billboard listán az első helyet rúgta be magának 2024-ben Eminem, és érkezik a The Death of Slim Shady albumról a legendás Houdini, itt a 96.4 BSFM-en szombaton is, a kedvenc rádiótokban.

Olyan finom ez a lány, olyan, mint a Molly, addiktív, ő úgy ölel. Tudatom alatt búcsúzom el, Libi nem éri meg várni, rám már nem várhatsz tovább. Érkezik egy modernnek mondott szerelmi vallomás, Manuel, Need You, Puha. Itt a 96.4 Bass FM-en szombat reggel is.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddy, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Biz FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
3: Kedden vagy szerdán állhat le a paksi erőmű, az önkormányzatok is takarékoskodnak, megdőlt a fővárosi melegrekord. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Valószínűleg kedden vagy szerdán kell állítani a paksi atomerőmű utolsó üzemelőblokját, hangzott el a kormány főrendkívüli tájékoztatóján Pakson. Magyar Péter hangsúlyozta, tervezett leállítás következik, nincs nukleáris vészhelyzet. Hozzátette, folyamatosan apad a Duna, és egyelőre nem tudni, mikor jöhet fordulat. Így az sem látszik, mikor indítható újra az erőmű. Megismételtem, az ország energiaellátása biztosított. A miniszterelnök ismételten önkorlátozásra kérte a nagyipari szereplőket. Sorra jelentik be az önkormányzatok és a nagyfogyasztók, hogy csökkentik áramfelhasználásukat a délutáni és esti csúcsidőszakban. Magyar Péter miniszterelnök szerint a lakosság is takarékoskodik az energiával. Közben elhalasztották a jövő hétre tervezett rendkívüli parlamenti ülést is. Ruf Bálint, a miniszterelnökség vezetője visszavonta az erről szóló indítványt arra hivatkozva, hogy a hőség és a várható energiabiztonsági kihívások miatt a kormánynak is példát kell mutatnia az energiatakarékosságban. Ma elrajtol a 44. Lidl Balaton átúszás. A Réfülöp és Balatonboglár közötti eseményen a szervezők ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezető versenyigazgatója beszélt rádiónknak.
4: Több mint 200 vízi eszköz, ebből közel 150 vitorlás, aki az úszó folyosóban benne van. Durván 50 méterenként áll egy-egy hajó, ahol lehet kapni frissítés, szöllőszokrot, vizet. Extra módon készülünk, rengeteg jeget is hozunk, rengeteg vizet adunk rajt előtt, és bízunk benne, hogy ez az extrém hőségben is egy nagyon kellemes kihívás lesz. A Balaton körülbelül 26-27 fokos vize, és utána pedig a megérdemelt dicsőség a Boglári parton.
3: Megdőlt a fővárosi melegrekord tegnap. Újpesten 39,4 fokot mért a Hungaromet. Ezzel megdőlt az 1921 óta fennálló július 31-i budapesti csúcs. Az országos rekord ugyan nem dőlt meg, de Győr Likócson is 39,4 fokot mértek. Így a két állomás adatai beállították az erre napra vonatkozó 1917 óta fennálló országos rekordot. Ma nem sokat takargatják a felhők a napot, többnyire derült, száraz időre készülhetünk. Csapadék legfeljebb az északnyugati határszélen fordulhat elő. A szél időnként megmozdulhat, de a lényeg, hogy marad a hőség, délután 36-39 fokot mérhetünk. A folytatásban is kitart a kánikula. Holnap és hétfőn sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhővel, és legfeljebb északon lehet egy-egy frissítő zápor vagy zivatar. Kedden és szerdán aztán még szárazabb és forróbb idő jöhet, helyenként 41 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 év Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szuper szombatot mindenkinek és kellemes feltöltődést. Kicsit lassulunk, kicsit magyar vonal. Jude Law, Ha meghalok, itt a Bass-en.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop, R&B.
1: Hey.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B nézettség tekintetében közelíti az 56 milliót, majdnem 200 ezer like, rengeteg komment, és a feliratkozói száma már átlépték a 600 ezeret. Érkezik Azaria és az angol nyelvű dala, amely meghódította a hazai szíveket, Four Moods.

2003-ban a Bölcsőd lesz a koporsó című filmnek az egyik soundtrackje, nagyon nagyot ment, és egyébként tovább alapozta DMX-nek a hírnevét, tehát jön DMX, ez Gong Ivitője, én már vele búcsúzom, holnap Tali, mindenkinek a legszebb napot kívánom. A mikrofonnál Árpit hallottátok. Yeah.

0: Láncon vagy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
2: Súlyos milliárdokat vesz ki a zsebünkből a hőség. Egyre több településen korlátozzák a vízfelhasználást. A 24. órában vannak a dinnyetermesztők. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Legalább 50 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek az extra hőség okozta válsághelyzet kezelése. A miniszterelnök szerint sok pénzt emészt fel az importáram, amire a paksi atomerőmű utolsó még működő blokkjának lekapcsolása után lesz igazán szükség. Magyar Péter elmondta, erre kedden vagy szerdán kerülhet sor, várhatóan akkor rapad a kritikus szint alá a Duna. Hozzátette, számít az ipari nagyfogyasztók önkorlátozására és arra is, hogy a háztartásokban is takarékoskodnak majd az energiával. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízfelhasználást, így például Nógrádban, Zalában és Hajdúbiharban is. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség segített. Kiszáradtak a kutak a Nógrád megyei Ecsegen, két utcában, ott palackozott vizet kaptak a helybéliek. Magyar Péter kormányfő ismételten azt kérte, segítsük a zavartalan vízellátást, ami most a legfontosabb érték. Így fogjuk vissza a locsolást, és akinek van odahaza, az ne most töltse fel a medencéjét. A fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a dinnyét az áruházláncok múlt hónapban. Ha nem lesz változás, a gazdák egy része felhagy a termesztéssel, és ez senkinek sem lenne jó, mondta rádiónknak a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke Göcé Mátyás.
3: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és tegyen továbbra is magyar görögdínje a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
2: Ismét sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten az utakon. Egy összeurópai akcióhoz csatlakoznak a száguldozók kiszűrése érdekében. A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok itthon is. Négy ilyen karambolból általában három rendre végzetes vagy súlyos sérüléssel zárul. Ma igazi forró nyári napra készülhetünk, sok napsütéssel, kevés gomoly és fátyol felhővel. Csapadék nem várható, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargót. A szél időnként megélénkülhet, délután 36 és 39 fok között tetőzhet a hőség. A következő napokban sem nagyon kapunk enyhülést, holnap és hétfőn is marad a napos perzselő idő, legfeljebb az északi határ mentén pattanhat ki zápor vagy

0: Szivatar. Kedden és szerdán tovább fokozódhat a kánikula, néhol 41 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: FM.
1: 96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Beast Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Dócsi és SZA Girl Get Up című dala állami egy 2025-ös felvétel és a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Dócsinak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki a legfrissebb dalát, a Girl Get Up-ot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrényét az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője SZA énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatozó jaktól láthatjuk táncolni és egy keveset rappelni Dócsit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer duo a Neptunes egyik legegyedibb beatet használták fel 2002-ből. Pharrell és Chet Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó híret vezérének Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a Clips tagjai is közreműködtek benne. 2025 biztosan Dolce éve volt, és nagyon úgy tűnik, hogy 2026 is az övé. A Girl Get Up könnyen lehet az első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtape az Alligator Bites Never Heal után gyakorlatilag az egész hip-hop világ vár. 2026. február 1-én megtartott idei Grammy gáláról sem távozott üres kézzel, az Anxiety bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta a díjat, úgyhogy érkezzék ez a kiváló dal, jön Dócsi és SZA és Girl Get Up című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 20. helyéről ezzel indulunk.

0: A 19.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi, de

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

94 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az heti Base Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 15. helyen Fred Again is Skepta Victory Lap című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel, és a Warner Music gondozásában jött ki. A Victory Lap siker története már annyira különleges, mint Doechii Insanity című slágeréjé. A dala első változata már 2022-ben Fred Again USB című albumán helyet kapott, egészen pontosan ez volt rajta nyitó dal. Azóta pedig már három újabb verzió is készült belőle, ezek közül a 2025 júniusában megjelent második robbant be igazán. Fred Again bátran nevezhetjük az utóbbi évek legnagyobb elektronikus zenei szenzációjának, egyben az egyik legelőre mutató producerének. Páratlan tehetségét Skrillex és Forte oldalán csordultig megtelt Times Square-en és a Madison Square Gardenben is bemutatta már ugyanúgy, ahogy 2024-ben a Sziget nagy színpadán. Skepta pedig a brit hip-hop élő legendája, aki a tavalyi Glasgow-i fesztiválon megtartott meglepetés koncertjén is játszotta a Victory Lap-et, ezzel persze azonnal nagyban hozzájárult a népszerűségéhez. A legfrissebb verzióban vendégként már Denzel Curryt és Hanuman Kindot is hallhatjuk, és a Victory Lap-nek nagy esélye van arra, hogy az év egyik legnagyobb sikere legyen. És ha már Doechii szóba került, Fred Again ehhez a dalhoz az ő hangját mintázta, így lényegében Doechii is közreműködő a Victory Lap-ben. Úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Fred Again és Skepta és a Victory Lap itt a kedvenc rádiótokban, a 964 BFM-en, a Base Top 20-as lista 15. helyéről ezzel megyünk tovább.

96.1 Beast FM, Rapip Up, R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az e-heti Beast Opus-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 11. helyen Shensia Bossab 2025-ös felvétele áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Shensia egyike Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak. Miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki lemezszerződést, ahol például Black Eyed Peas-ék és Lady Gaga lemezei is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki, Alpha címmel még 2022-ben. A folytatás két évvel később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coyle Rae-t vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhatjuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendég szerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit élő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal is közösen felvett Honey Boy című dala is idére ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságom. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnik, hogy a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2021-es R&B klasszikus, Blue Country a legnagyobb slágerének, a Hidebop Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia a barátnőivel látható szépségszalomban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossaphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az ének dalamot is átemelték a Hit 'em Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Shensia, tőle is pörög, a Bossap című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, a Beast Opus-as lista 11. helyről, ezzel megyünk tovább.

96-ig BSFM, Trap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELTI BSTOPUS-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 7. helyen a Ty Law Chanel című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel és az Epic Records gondozásával jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnője, Tylát a világ nagyobbik fele, 2023-as sikerdala a Water kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. 2 év alatt gyakorlatilag Afrika kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjeként kikiáltották az Amapiano királynőjének, ami az ország a legnépszerűbb zenei bűfaját jelöli. A Water után a pusztus tart lett a következő sikere, miközben pedig többek közt egy Grammy-díjat is átvehetett a legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-ben pedig úgy tűnt, az Chanel volt aktuális lágere. A dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahova Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett. Előtte csak egy zárt körű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, amit úgy tűnik, hamarosan követ majd egy teljes lemeznyi anyag. A dalhoz forgatott videóban Tylát egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas kör alakú Chanel táskával, hol egy emelet magas rózsaszín cipő mellett táncolva. A megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami a City Girls duóból azzal vádolta meg Tylát, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egyéb bizonyíték, például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben. Úgyhogy érkezzék ez a végtelen tehetséges kicsi lány, jön Tyla, tőle is pörög Chanel című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, a BSTOPUS-as lista 7. helyéről, ezzel megyünk tovább.

98 Bass FM Rap-Hip-Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bass Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút a befutó a number one, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnálak el titeket. Visszaugrunk az időbe 25 évet, és meg sem állunk egyenesen 2001 augusztusáig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal uralta az amerikai toplistát. Ekkoron harmadik helyen Eve és Gwen Stefani kettőse a Let Me Blow Your Mind című hatalmas gigászi sláger volt. A második helyet uralta ekkor Mariah Carey Loverboy című dala, és első helyen Destiny's Child egy Bootylicious című dala állt. Szóval 2001. augusztusában két héten át vezette a Destiny's Child az amerikai slágerlistát, méghozzá Bootylicious című dalukkal, ami a csapat negyedik és egyben utolsó felvétele volt, aminek sikerült elérni a number one pozíciót. A Bootylicious feldolgozás az Amerikában óriási tiszteletnek örvendő énekes, dalszerző Steve Nicks dalát dolgozták fel, aki végül szerepelt is a Destiny's Child klipjében. A trió Survivor című abban az évben megjelent albumából 10 millió példány fogyott világszerte, a Bootylicious és a címadó sláger mellett ezen hallható a Charlie Angyalai betét dala is, az Independent Woman. A dalból készült egy híres remix változat is, amihez szintén forgatta klippet, és ebben Missy Elliott rapje is hallható Beyoncé, Kelly és Michelle éneke mellett. Úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jönnek Destiny's Child-ék, és tőlük is pörögjön Bootylicious című daluk itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, ugyanis elérkeztünk a Bass Top 20-as lista első helyéhez, méghozzá ezen a héten egy magyar dallal érkezik Beton Hofi Panasonic című dala, ami egy idei felvétel. Három mixtépe, a Kamik Sins, a Playbania és a Nulla után megérkezett Beton Hofi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebben debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, míg Kendrick Lamar unokatestvére Baby Cam, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetők korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18-at. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hofi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de Hadrensis ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is Beton Hofi címmel, ebben elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hofi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Szóval ez a dal ezen a héten az első itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista első helyén jön a Panasonic Beton Hofitól.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat.
1: Mindkét oldalon, mint vad Bill Hickok, Pitty Bandit, a bűn a bizt.

Ez a Eldorado.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Tegnap volt a Budapest Parkos koncertje Tidenynek, és természetesen felszántotta a színpadot a rajongók legnagyobb örömére. Itt pedig pörög tőle a rockstar.
1: Rockstar vagyok, ez az életmenetek, sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Mivel sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek, hoppá, ő már éjjel felejt.

0: despicable.
1: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop, R&B.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, időutazásra invitállak titeket. 1995-ig meg sem állunk az időben, ugyanis akkor készült Coolio-nak az egyik legismertebb dalom, méghozzá a Gangsta's Paradise albumáról. Pörgetem is nektek a Too Hot slágerét.

0: 96.4. Bass FM. Rap. Hip-hop.
1: Nem sokára itt a nagy magyar triumvirátus, Dash, Youngfly és Azaria és a Bakbak slágerük.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Bakbakba.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Pifu jól leégett. Na, nem anyagilag, hanem a napon, ugyanis nem kent magára naptejet. Erre mindenki figyeljen, hiszen óriási hőség van mostanában. Reméljük, ő is megtanulta a leckéjét. Most jön tőle is Marics Petitől a Schwindler.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na, mi köze van Manuelnek és Kanye Westnek? Hát az, hogy az előbb játszott Kanye Westnek a koncertjén részt vett Madridban Manuel, és nagyon-nagyon tetszett neki. Szerintem még inspirálódott is a nagy rappertől. Most pörögnek

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, ne feledjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. BSFM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek és lájkoljatok minket. Most pedig rátérünk a zenére, nem mással, mint Laróval. Tőle pörgetem a Somebody-t.

0: két órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdes rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Elindul egy újabb óra velem Széles Izával. Ne felejtjétek, lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 96.4 99 99-es számon. Most pedig hozom nektek The Weeknd-et, aki még mindig Európában turnézik. A Playboy Cartival közösen jön a Timeless.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek Rihannát, aki az elmúlt években nem igazán foglalkozott a zenéléssel, de még annó összehozta Drake-kel a következő dalt. Pörög nektek a What's My Name.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ne felejtjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary névvel megtaláltuk minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek, lájkoljatok minket. Most Amerika után Magyarországra fordulunk. Hozom nektek Betonhoffit és Lil Frakot, illetve Krúbit. Tőlük pörög az Off-White.
1: Szarok én az Off-White-ra. Mindig ugatnak ez dogfight. Beszakad a dobhártya. Neked fapados a flow, ez meg top fight.

maga nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse, nincs-e a caption te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra, mindig ugatnak ez dogfight. Beszakad a dob hártya, neked fapados a flow, ez meg top flight. Szarok én az off-fightra, mindig ugatnak ez dogfight. Minek ez a sok hype?

0: Base FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: sziasztok!
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, továbbra se feledjétek, lehet minket online is hallgatni a bassfm.hu keresztül. És ebben a nagy hőségben ne felejtsetek el elég vizet inni, illetve bekenni magatokat. Mármint naptejjel. Most jön 24K Golden-től és Lil Tekkel.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
1: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön egy újabb óra velem Széles Izával. Hozom nektek Dest, aki tudjátok, hogy a Young Fly által szervezett Dunafesten fog fellépni augusztus 9-én.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Dash és Young Fly biztos, hogy ott lesznek a Duna Festen, méghozzá augusztus 7-től 9-ig. Itt pedig pörög az Oh Mama. Bella.

de bárcsak. Újra kaphatnám, baby, de te tudj. Újra rajtam már. Vidéki a csajzik,

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek dizájnert, aki az elmúlt időszakban nem igazán gyártott új zenét, inkább a jogi problémáival volt teletűzdelve az élete, ugyanis már másodszorra is letartóztatták idén. Méghozzá családon belüli erőszak gyanújával, hát bízok benne, hogy ez azért változik a jövőben, és inkább a zene irányába rakja az energiáját. És összehoz egy ilyen dalt, mint a következő, ami nem más, mint a Panda. Itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Panda.

96.4 96.4 Beast FM.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk egy jó kis magyar páros, Vézsé és Rézműves, és tőlük indul a Várj meg.
2: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg, ne játsz az eszedet, pulj hozzám, valamikor már szólj hozzám.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 96 499 99-es számon. Jani üzent is. Szia Iza! Amikor csak tehetem a BSFM-et hallgatom, és én most nem vízzel, hanem sörrel, vagyis folyékony kenyérrel enyhítem a szomjomat. Na hát, ha megteheted, jól teszed. Küldöm neked Kiddingtől a Dead Road.

Pop R&B. Hozom nektek a veszprémi hőseket, akik aktívan koncerteznek és bejelentették, hogy augusztus 19-én ők is fellépnek a Strandfesztiválon Zamárdiban. Itt pedig nálunk pörög a Dígóval és Tibával közös ismersz rég slágerük.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Egy hét múlva ilyenkor már túl lesznek a BSV-srácok az első Budapest Parkos koncertjükön, ugyanis dupláznak. Pénteken és szombaton is fel fognak lépni, és a következő dal is tuti elhangzik. Jön az Always Be Mine nagy bogival.

Prep Hip Hop R&B. A gyerekek, hozom nektek Pogány Indulót, aki szintén ott lesz a Duna Festen, tudjátok, augusztus 7-től 9-ig lesz. Amúgy az Esztergomba Young Flyéknak az első fesztiválja, most pedig hozom nektek Pogány Indulótól a Gyönyör című szerzeményét.

szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Jévenon vagyok, remélem, hogy nagyon-nagyon jól telik a szombat délutánatok. Mondom, hogy kik várnak rátok a következő egy órában itt a Bészen. Érkezik majd 50 Cent, méghozzá a legendával együtt, Nate Doggal, minden refrének mesterével. Itt lesz majd Jack Harlow, és érkezik majd Akon is, az ő társa pedig Eminem lesz abban a bizonyos világ sikerben,

együtt, kettőjük karrierje pedig nagyon hasonlít abban, hogy a kezdetekkor nem bízott bennük egyáltalán a zeneipar. Akon első lemeze először Angliában lett sikeres, és csak utána fogadta be őt az amerikai piac. Eminemnek pedig Dr. Dre támogatására volt szüksége ahhoz, hogy egyáltalán szóba álljon vele egy lemezkiadó, és még akkor is azt mondták Dr. Dre-nek, hogy biztos ebben a döntésben, hogy egy fiatal detroiti fehér rapperrel szeretne közös albumot felvenni. Na de pár évvel később már teljesen másképp gondolta,

0: Civil, ami talán az eddigi legszemélyesebb lemeze, és rengeteg japán hatást találunk rajta, hiszen Jude Law járt Japánban, klippet is forgatott ott, sőt a legújabb singleben még egy japán közreműködő is hallható. Viszont most a Sötét érkezik tőle, szólóban itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik, a legtöbb

Cypress Hill producer legendája néhány nappal ezelőtt egy beszélgetésben, amit Questlove-val, a The Roots legendás dobosával folytatott le, elárulta, hogy amikor elkészült a 90-es évek legelején azzal a beattel, amit később a Jump Around beatjeként ismert meg a világ, akkor először nem a House of Pain tagjait kereste meg ezzel az ötlettel, hanem Ice Cube-ot, akivel akkoriban nagyon jó barátságban volt az egész Cypress Hill, viszont Ice Cube úgy döntött, hogy inkább passzolja ezt a beatet. Érdemes belegondolni, hogy milyen lett volna, hogyha az NWA egykori legendája rapper rá erre az alapra, na de végül Everlasting hoztak össze belőle egy igazi világsikert, ami a mai napig minden arénát felrobbant, például a foci VB-n is játszották rendszeresen, szóval jöjjön a House of Pain és a Jump Around itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Folytatásban is abszolút megéri a Bass FM-mel maradni. Magyar dallal indítjuk majd a következő órát. Jön a Lidocaine természetesen a BSV-től és

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

legsikeresebb duó SZA és Kendrick Lamar együtt, és itt lesz az az MC, akit az Undergroundban talán a leg-leg-leg-leg-legnek tartanak, ő lesz Pharoah Munch, aki természetesen azt a bizonyos Godzilla főcímdal feldolgozást hozza el nektek, mivel örökre beírta magát a legendás hip-hop beatek nagy könyvébe, ő majd a Simon Says tőle. Kezdeni azonban Doja Cat-tel fogunk, ő pedig az Elvis című mozi főcímdalát hozza el nektek, ez a Vegas itt a 96.4 BC.

4 Base FM, Rap Hip Hop R&B, hát autózós himuszokból biztosan nem áll rosszul a kedvenc műfajunk. Master Ace még a 90-es évek közepén írta meg a sajátját, de készített ilyet LL Cool J, Backseat of My Jeep például, de hallatunk ilyet Exhibit-től és természetesen rengeteg Los Angeles-i MC-től, hiszen ott az autózás és a hip-hop gyakorlatilag kéz a kézben járnak. Na de megírta a sajátját a Bone Thugs and Harmony vezére Crazy Bone és Chameleoner is, most az övé következik, a címe Ride itt a 96.4 Base.

Rap, hip-hop, R&B, Bad Bunny és Drake következnek együtt, amikor pedig az a bizonyos Super Bowl halftime show megtörtént, akkor nagyon sokan találgatták előtte, hogy vajon Bad Bunny meghívja-e vendégként Drake-et, hogy lépjen fel vele, és adják elő ezt az elképesztően sikeres közös dalukat. Viszont erre nem került sor, Drake pedig talán egy picit szándékosan tartotta magát távol a Super Bowl halftime showtól, hiszen korábban Kendrick Lamartól gyakorlatilag ott szenvedett kiütéses vereséget, amikor elhangzott a fél időben a Not Like Us is, viszont most jöjjön a Mia Bad Bunny-tól és Drake-től itt a 96.4 Base FM-en.

tőlük a Black Beatles, ami annyira sikeres volt, és egy akkora hype vette körül a dalt, amikor megjelent, hogy még maga Paul McCartney is elkészítette azt a koreográfiát TikTokra, amivel ez a dal igazán sikeres lett az Egyesült Államokban. Szóval jöjjön a Black Beatles, és hát persze jön Szvéli is Magyarországra, a csapat egyik fele, egészen pontosan Szegedre érkezik majd, ahol valószínűleg a Black Beatles is el fog hangzani. Ez a track jön itt a 96.4.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Veron vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma megünnepeljük majd az A Tribe Called Quest egyik legkülönlegesebb albumát, egyébként személyes kedvencemet, az éppen 30 éves Beats, Rhymes and Life-ot. Szintén betöltötte a harmadik X-et ezen a héten a Blackstreet klasszikusa, No Diggity, a hét előadói pedig a nemrég új spanyol nyelvű albummal jelentkezett Cypress Hill lesznek. Rajtuk kívül jön majd 50 Cent, Busta Rhymes, LL Cool J és Beton Hoffi is. Ajánlottam már nektek Mark Ronson 90-es évek New Yorkjáról és korai DJ éveiről szóló zseniális könyvét, de ahogy haladok előre a kötetben, egyre biztosabb vagyok benne, hogy ezt az elképesztő és nagyon jól megírt zenei utazást a nagy almába minden hip-hop rajongónak, a DJ-zés vagy a klubok világa iránt kicsit is érdeklődőnek bizony el kell olvasnia. Mark Ronson a mester a lemezjátszók mögött a stúdióban, és hát ezek szerint az írásban is. Jön tőle az UV, Nate Dogg-gal, Ghostface-szel közösen itt a 96.4 Bass

0: B-Side. B-Side. A múlt klasszikusai találkoznak a ma sztárjaival. A mikrofonnál DJ Venom. B-Side. 96.4. Base FM. Rap. Hip Hop. R&B.
1: Hold.
2: Frank.
1: Headshot.
2: Frank.
1: Sit down.
2: Frank.
1: Stand up.
2: Frank.
1: Pass out.
2: Frank.
1: Wake up.
2: Frank.
1: Faded.

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, Beats, Rhymes and Life. Az A Tribe Called Quest 4. 1996-os albumának már maga a címe is ikonikus. Végül a róluk szóló dokumentumfilm is ezt a címet kapta, de az egész karrierjük szempontjából is sorsfordító lemeznek bizonyult. Nálunk ezen a héten ez az éppen 30 éves klasszikus a hét lemeze, ahol Q-Tip, Five Dog és Ali Shahid bemutatták a világnak a fiatal detroiti tehetség Jay Dillát, akit akkor még JD-nek hívtak a Slum Village-ből. Ezzel együtt változott a hangzás, messze maguk mögött hagyták már az I Left My Wallet in El Segundo vicces időszakát, a Tribe pedig végleg megkomolyodott. Ez az album pedig elképesztően jól öregszik, tegyetek a hétvégén egy nagy szívességet magatoknak, és hallgassátok végig az első másodperccel az utolsóig. Én most a Once Again pörgetem róla itt a 96.4 Bass FM-en, ami egyébként hosszú évek óta már a csengő hangom is. Boldog 30. születésnapot, Beats, Rhymes and Life!

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Dios Bendiga. Ez a címe a Cypress Hill múlt héten megjelent első teljes egészében spanyol nyelvű albumának. A 90-es évek végén már nyitottak a latin piac felé, mikor a legnagyobb slágereiket spanyolul is elreppelték. Ez volt a Los Grandes Éxitos en Español, de most műfajok tekintetében is léptek egy nagyot a latin rajongóik felé. Az albumon hallhatunk még kumbiát is, felbukkan Melomanes, Sendok testvére, aki mielőtt még a 80-as évek végén szóló karrierbe kezdett volna, a Cypress Hill ős felállásának is a tagja volt. Aztán megérkezett Sick Jacken is, a Psycho Rimből a régi barát, és remek dél-amerikai közreműködőket is hallatunk. Akik a Temples of Boom hangulatára vágynak, azoknak talán egy picit sok lesz a latin zenei jelem a Dios Bendigán, de akik nyitottan állnak minden idők egyik legnagyobb hip-hop koncertzenekarához, a Cypress Hillhez, és az ő zenei gyökereikhez, azok bizony imádni fogják ezt a változatos, jó beateket hozó albumot, amiben latin zene ide vagy oda, azért a Cypress szíve és lelke végig ott van. Hogy jöjjön is a Los Angeles-i négyes, az akkor és most rovat szabályai szerint előbb egy klasszikussal, ez lesz a Tequila Sunrise, utána pedig egy újdonsággal az új lemezről, itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Bassline. Akkor és most.
2: Kérdeztem.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Itt a Bass Ride-ban ritkán ünneplünk dal jubileumot, inkább albumokét szoktuk. De a Black Street R&B csapat esetében szerintem mindenki pontosan tudja, hogy mi az a dal, aminek a 30. születésnapját bizony muszáj külön megünnepelni. Ez természetesen a No Diggity, ami az elmúlt 3 évtizedben tért már vissza sikeres filmzeneként, és számtalan remixben is hallattuk. Teddy Riley a csapat lelke és producere ezzel a projekttel mutatta meg, hogy a New Jack Swing feltalálása után is bőven van még új mutatni valója a zenei világnak Virginia Beach-i stúdiójából. Egy zseniális Bill Withers dalra épül a No Diggity, amiben Teddy Riley mester, aki pár évvel korábban még a Fraxen Effect-tel hódította meg a félvilág klubjait, most új felfedezetjét, Queen Pant is bemutatta. És akkor most itt a 96.4 Bass FM-en jöjjön ez az éppen ma 30 éves időtlen track. Ők a Black Street.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
5: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd The Game, Emery, megünnepeljük Coolio égi születésnapját, a hét lemeze pedig továbbra is az A Tribe Called Quest éppen 30 éves klasszikusa, a Beats, Rhymes and Life. Ez itt továbbra is a Bassride, én DJ Venom vagyok. Ma már emlegettem J. Dilla, Teddy Riley-t, most pedig egy újabb igazi producer zseni következik. A Neptunes duo egyik feleként ismerte meg a világ Chad Hugo-t, aki régi társával Pharrell Williams-szel ellentétben sokkal inkább szeretett visszafogottan viselkedni a klipekben. De amikor a billentyűk vagy a szemplerek mögé lép, na akkor nem fogja vissza magát. Snoop Dogg-ot is lenyűgözte, amikor az ő témájával vált teljessé a Drop It Like It's Hot, most pedig végre hosszú hallgatás után egy saját trackkel is jelentkezett. Hallgassátok csak, hogy milyen zseniális beattel ül fel újra Chad Hugo a producer világ trónjára. Ez a Jump Up Vinja, itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A Covid időszakban nőtte ki magát igazán Timbaland és Swizz Beatz közös projektje, a legendákat egymással megversenyeztető Versus Battle. Hallattuk barátságosan mérkőzni annó Rezát és DJ Premiert, vagy később már nagy színpadon állva a Deluxe-ot és a Diplomats, szintén New Yorki MC-t. A legutóbbi Versus alkalmával a gangsta rap Los Angeles-i mélységeibe utazhattunk, ugyanis The Game és a Camptonból származó YG mérkőztek egymással. Azóta pedig már egy közös új tracket is megjelentettek. A folytatásban jöjjenek akkor a leggyakrabban vörösbe öltözött rapsztárok, LA-ből, The Game, aztán YG érkezik itt a 96-nél.

0: 94 Beast FM, Repipap R&B. Éppen ma ünnepelné 63. születésnapját a 90-es évek egyik legnagyobb Los Angeles-i rap legendája, Coolio. A Duffy vezette Mad Circle tagjaként kezdte, hogy aztán a Fantastic Voyager már szólóban autózzon be a rap rajongók életébe világszerte. Készített a biztonságos szexre felhívó sikerdalt, ez volt a Too Hot, egy váratlan slágert a Nekem 8 című Tim Robbins Martin Lawrence filmhez, de persze a legtöbben mégis egy másik filmzene, a Veszélyes kölykökhöz íródott Gangsta's Paradise miatt emlékeznek rá. Julio 4 évvel ezelőtti halála után a dal visszatért a mindennapjainkba, volt idő pár éve, amikor óriási meglepetésre a partik csúcspontját jelentette ez az akkor már közel 30 éves dal. Szép örökség ez Coolio számára. Folytatásban szintén egy filmzenében hallhatjátok, ezt a Space Jam-hez írták együtt Method Man-nel, LL Cool J-val, Busta Rhymes-szal és B-Rill-el. Ők együtt itt a Monstars, a track pedig a Hidden High, a 96.4 Bass FM.
1: Greeting Earthlings, we have now taken over your radio.

illetve Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. Jövő héten megünnepeljük majd Jay-Z és Kanye West közös albumának 15. születésnapját. Ma azonban még egy másik, nagyon fontos albumot ünneplünk, így a Bass Ride végé jön a zárószám a hét lemezéről, az 5 Tribe Called Quest tagjai itt Biggie özvegyét, Faith Evans-t hívták segítségül egy tökéletes refrén megalkotásához. A végeredmény pedig a most érkező Stressed Out lesz. Ez forog itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!

96.4 Vészepen, rap, hip-hop, R&B. Én Brita Bia vagyok, ti pedig éppen a Superfly Radio-sót hallgatjátok. Minden péntek és szombat este várunk titeket 8 és éjfél között. A parti indító hangulatról gondoskodunk. Pénteken Revolution a házigazda, hozzá pedig érkezik Nash és Venom. Szombaton az első két órában jó magam Brita Bia van a pultok mögött, utána pedig egészen éjfélig érkezik Ben Junior. Ebben az órában finom old school beatekkel készülök majd nektek. Az alapítjéről már felismertétek, hogy mivel indulunk. Ez három dögös hölgy, azaz a Destiny's Child és a Girl című daluk, itt a Superfly Radio Show-ban a 96.4-en.

94 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Pia vagyok, minden szombat este 8 és 10 között hozom a kedvenceimet, mixelek nektek itt a Superfly Radio Show-ban. Olyan dalokat, amik partibe indítók, olyan dalokat, amiket torkunk szakadtából éneklünk, old school köröket megyünk, most például érkezik Gréba és a Genevieve című dala, hol máshol, mint itt a 96.4-en, minden péntek és szombat

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha most kapcsolódtatok be, én Brita Bia vagyok, és ez pedig itt a Szupafly Radio Show. Minden péntek és szombat este várunk titeket. Pénteken a Revolution vezetésével érkezik Nash és Venom, szombaton pedig én indítok a pultok mögött 8 és 10 óra között Brita Bia. Előkészítem a terepet Ben Juniornak, aki egészen éjfélig hozza a talpalávalót. Általában sok-sok újdonsággal és afro beat-tel is készül nektek. Én pedig az óra hátralévő részében maradok old school vonalon, nagyon finom beatek vannak a tarsolyomban, úgyhogy felkészülni és hangot fel, mert ez itt a Szupafly Radio Show a 96.4 Biz FM-en.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire finom beatek szóltak ebben az órában. Aki pörgeti őket, az jó magam Bréda Bia volt. Minden szombat este 8 és 10 között várlak titeket ide a 96.4-re a Szobafly Radio Show-ba. Pörögnek az R&B, hip-hop, latin pop és reggaeton beatek is. Bizony-bizony, ilyenkor csípőtekerős dalokat is szoktam hozni, bár ezt az órát inkább az old school-nak dedikáltuk. És tudjátok, hogy megtaláltok minket Facen és Instán is, Biz FM Hungary néven, és online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a bizfm.hu-n. Ebből az órából már csak pár perc maradt, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót. Megyünk is tovább, itt a 96.4-en.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and

94 Beats FM rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 óra között mixelek nektek itt a Superfly Radio Show-ban. Az első két órában élelök a pultok mögött, a második kettőben, azaz 10 és éjfél között érkezik hozzátok Ben Junior az abszolút kedvenceivel. De nem is szaporítom tovább a szót, a zenéjé a főszerep ma este is. Az első blokkunkat Lil Nas X és az Industry Baby nyitja majd, úgyhogy hangot fel, mert indulunk is itt a Superfly Radio Show-ban.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 óra között mixelem a kedvenceimet itt a Superfly Radio Show-ban. Megalapozzuk nektek a buli hangulatot, először én, aztán pedig Ben Junior 10-től egészen éjfélig érkezik majd hozzátok. De tudjátok, hogy a Superfly Radio Show nem csak szombat este szól, hanem pénteken is, amikor házigazda Revolution és érkezik hozzá Nash és DJ Venom is. Az elmúlt pár percben Jack Harlow és az ő múzsája a Dua Lipa szólt itt a bészen. A következő percekben pedig a Praise the Lord után elindulunk egy kicsit klasszikusabb irányba, ami

94 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show, minden péntek és szombat este várunk titeket, hogy megalapozzuk a buli hangulatot. Szombaton, azaz ma este, én Bréda Bia nyitom az első két órát, utána pedig érkezik Ben Junior egészen

0: you, Nikki. I love you.
1: 96.7 FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden szombaton itt a Superfly Radio Show-ban hallhattok mixelni. A kedvenceimet pörgetem este 8 és 10 óra között. Megalapozzuk a buli hangulatot, először én, aztán pedig Ben Junior, aki egészen éjfélig hozza a kedvenceit. De mi most bele is vágunk a következő blokkunkba, amit 6ix9ine és a Genie című dala indít majd. Utána pedig velünk lesz Macklemore, a Trish Chappal, Nicki Minaj, Tyga és Laro is. Igyekszem mindig figyelni arra, hogy a mixeim során legyen old school, legyenek csajos beatek, legyenek újdonságok is. Úgyhogy bele is csapunk, érkezik tehát 6ix9ine és a Genie, itt a Superfly Radio Show.

94.7 FM Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden szombaton itt a Szokofla Radio Show-ban mixelek nektek este 8 és 10 óra között. Utána pedig a pultok mögé érkezik Ben Junior, aki egészen éjfélig hozza majd nektek a talpalávalót. Az elmúlt pár percben igazi csajos beatek szóltak, ez volt Laro és a Big Energy. Most pedig megyünk is tovább, Drake egy

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Ez a 96.4
1: Peace FM. Rap, Hip-Hop, R&B, Peace, Superfly. A lemezjátszóknál Ben Junior.

Ez volt már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Jövő hét pénteken jövünk. Peace, brother! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mint a nyugat, és nem értek el.
1: Két oldalú, mint van Bill Hickok, Piki van, mint a Bizki csempé.

ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lesz. Csak egy pár zeneblázs meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek kérdezik, mikor jön meg az eszed. De

0: 96.4 Base FM.
1: Kaja. Rockstar vagyok, ez az élet menetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejte.

0: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
1: Ez így nem mehet tovább.